0: Rádió Mora. Éjszaka is a legjobb zenékkel.
1: People that make the music.

0: Radio Morin. Die Nachrichten in Deutsch und Ungarisch.
1: Vor dem Mikrofon begrüßt sie Gerlinde Sternbauer Postravlen was. Hohe Temperaturen, auch für Autos, eine extreme Belastung. Die Hitze in den vergangenen Wochen hat auch die Arbeit der Pannenfahrer des AB Burgenland maßgeblich bestimmt. Die hohen Temperaturen waren auch für die Technik der Autos eine extreme Belastung, so Gerhard Graner, technischer Leiter des AB Burgenland. Zu fast 1200 Pannen mussten die AB-Techniker zwischen dem 1. Juli und dem 15. August ausrücken. Weinlounge in Deutschkreuz vor Wiedereröffnung. Der Gemeinderat von Deutschkreuz hat beschlossen, nach der insolvenzbedingten Schließung der Gebietsphänothek das Inventar der Weinlounge im Venatrium aus der Insolvenzmasse zu erwerben. Die Weinlounge ist seit vielen Jahren ein fest etablierter Treffpunkt für Weinliebhaberinnen und Liebhaber. Das Inventar verbleibt dauerhaft im Eigentum der Gemeinde und steht der Bevölkerung nun wieder zur Verfügung, erklärt der interimistische Bürgermeister Jürgen Hofer.
2: Doszkocél, az UD nem sújthatja a helyi vállalkozásokat. Hans-Peter Doszkocél tartományfőnök a teherforgalmat érintő UD terveit ért heves kritikákra reagálva pontosította az elképzeléseket. Burgenland tartomány úgy tervezi meghatározni a nehézgépjárművekre egyes tartományi utakon bevezetendő úthasználati díjat, hogy az elsősorban a tranzit és kerülőutakon közlekedő teherforgalmat érintse, miközben a helyi gazdaság szereplőit nem terhelné. Az intézkedés célja, hogy kiszűrje azokat a kamionokat, tehergépjárműveket, amelyek elkerülik a már díjköteles magasabb rendű úthálózatot, azaz autóutakat, autópályákat, és emiatt aránytalanul nagy terhet rónak a tartományi utakra, valamint az ott élőkre. Újranyitás előtt a Sopron-Keresztúri Wine Lounge. Sopron-Keresztúr önkormányzata úgy döntött, hogy a térségi vinoték a csődeljárás miatt történt bezárását követően megvásárolja a Vinátriumban működő Wine Lounge berendezéseit. A Wine Lounge már évek óta kedvelt találkozóhelye a borkedvelőknek. A berendezés továbbra is az önkormányzat tulajdonában marad, és most ismét a lakosság rendelkezésére áll, közölte Jürgen Hofer, ideiglenes polgármester.
0: Radio Mora, das Musikfrühstück.

0: Radio Morin. Die Nachrichten in Deutsch und Ungarisch.
1: Vor dem Mikrofon begrüßt sie Gerlinde Sternbauer Postravlen was. Hohe Temperaturen, auch für Autos, eine extreme Belastung. Die Hitze in den vergangenen Wochen hat auch die Arbeit der Pannenfahrer des AB Burgenland maßgeblich bestimmt. Die hohen Temperaturen waren auch für die Technik der Autos eine extreme Belastung, so Gerhard Graner, technischer Leiter des AB Burgenland. Zu fast 1200 Pannen mussten die AB-Techniker zwischen dem 1. Juli und dem 15. August ausrücken. Weinlounge in Deutschkreuz vor Wiedereröffnung. Der Gemeinderat von Deutschkreuz hat beschlossen, nach der insolvenzbedingten Schließung der Gebietsphänothek das Inventar der Weinlounge im Vinatrium aus der Insolvenzmasse zu erwerben. Die Weinlounge ist seit vielen Jahren ein fest etablierter Treffpunkt für Weinliebhaberinnen und Liebhaber. Das Inventar verbleibt dauerhaft im Eigentum der Gemeinde und steht der Bevölkerung nun wieder zur Verfügung, erklärt der interimistische Bürgermeister Jürgen Hofer.
2: Doszkocél, az UD nem sújthatja a helyi vállalkozásokat. Hans Péter Doszkocél tartományfőnök a teherforgalmat érintő UD terveit ért heves kritikákra reagálva pontosította az elképzeléseket. Burgenland tartomány úgy tervezi meghatározni a nehézgépjárművekre egyes tartományi utakon bevezetendő úthasználati díjat, hogy az elsősorban a tranzit és kerülőutakon közlekedő teherforgalmat érintse, miközben a helyi gazdaság szereplőit nem terhelné. Az intézkedés célja, hogy kiszűrje azokat a kamionokat, tehergépjárműveket, amelyek elkerülik a már díjköteles magasabb rendű úthálózatot, azaz autóutakat, autópályákat, és emiatt aránytalanul nagy terhet rónak a tartományi utakra, valamint az ott élőkre. Újranyitás előtt a Sopron-Keresztúri Wine Lounge. Sopron-Keresztúr önkormányzata úgy döntött, hogy a térségi vinotéka csődeljárás miatt történt bezárását követően megvásárolja a Vinátriumban működő Wine Lounge berendezéseit. A Wine Lounge már évek óta kedvelt találkozóhelye a borkedvelőknek. A berendezés továbbra is az önkormányzat tulajdonában marad, és most ismét a lakosság rendelkezésére áll, közölte Jürgen Hofer, ideiglenes polgármester.
0: Radio Mora, das Musikfrühstück.

0: Radio Morin. Die Nachrichten in Deutsch und Ungarisch.
1: Vor dem Mikrofon begrüßt sie Gerlinde Sternbauer Postravlen was. Hohe Temperaturen, auch für Autos, eine extreme Belastung. Die Hitze in den vergangenen Wochen hat auch die Arbeit der Pannenfahrer des AB Burgenland maßgeblich bestimmt. Die hohen Temperaturen waren auch für die Technik der Autos eine extreme Belastung, so Gerhard Graner, technischer Leiter des AB Burgenland. Zu fast 1200 Pannen mussten die AB-Techniker zwischen dem 1. Juli und dem 15. August ausrücken. Weinlounge in Deutschkreuz vor Wiedereröffnung. Der Gemeinderat von Deutschkreuz hat beschlossen, nach der insolvenzbedingten Schließung der Gebietsphänothek das Inventar der Weinlounge im Vinatrium aus der Insolvenzmasse zu erwerben. Die Weinlounge ist seit vielen Jahren ein fest etablierter Treffpunkt für Weinliebhaberinnen und Liebhaber. Das Inventar verbleibt dauerhaft im Eigentum der Gemeinde und steht der Bevölkerung nun wieder zur Verfügung, erklärt der interimistische Bürgermeister Jürgen Hofer.
2: Doszkocél, az útdíj nem sújthatja a helyi vállalkozásokat. Hans-Peter Doszkocél tartományfőnök a teherforgalmat érintő útdíj terveit ért heves kritikákra reagálva pontosította az elképzeléseket. Burgenland tartomány úgy tervezi meghatározni a nehézgépjárművekre egyes tartományi utakon bevezetendő úthasználati díjat, hogy az elsősorban a tranzit és kerülőutakon közlekedő teherforgalmat érintse, miközben a helyi gazdaság szereplőit nem terhelné. Az intézkedés célja, hogy kiszűrje azokat a kamionokat, tehergépjárműveket, amelyek elkerülik a már díjköteles magasabb rendű úthálózatot, azaz autóutakat, autópályákat, és emiatt aránytalanul nagy terhet rónak a tartományi utakra, valamint az ott élőkre. Újranyitás előtt a Sopron keresztúri Wine Lounge. Sopron keresztúr önkormányzata úgy döntött, hogy a térségi vinoték a csődeljárás miatt történt bezárását követően megvásárolja a Vinátriumban működő Wine Lounge berendezéseit. A Wine Lounge már évek óta kedvelt találkozóhelye a borkedvelőknek. A berendezés továbbra is az önkormányzat tulajdonában marad, és most ismét a lakosság rendelkezésére áll, közölte Jürgen Hofer, ideiglenes polgármester.
0: Radio Mora, das Musikfrühstück.

0: is what a triste lump von Wien.
1: Radio Mora. Die Nachrichten in Deutsch und Ungarisch.
2: Vor dem Mikrofon begrüßt sie Gerlinde Sternbauer Postravlen was. Hohe Temperaturen, auch für Autos, eine extreme Belastung. Die Hitze in den vergangenen Wochen hat auch die Arbeit der Pannenfahrer des AB Burgenland maßgeblich bestimmt. Die hohen Temperaturen waren auch für die Technik der Autos eine extreme Belastung, so Gerhard Graner, technischer Leiter des AB Burgenland. Zu fast 1200 Pannen mussten die AB-Techniker zwischen dem 1. Juli und dem 15. August ausrücken. Weinlounge in Deutschkreuz vor Wiedereröffnung. Der Gemeinderat von Deutschkreuz hat beschlossen, nach der insolvenzbedingten Schließung der Gebietsphänothek das Inventar der Weinlounge im Venatrium aus der Insolvenzmasse zu erwerben. Die Weinlounge ist seit vielen Jahren ein fest etablierter Treffpunkt für Weinliebhaberinnen und Liebhaber. Das Inventar verbleibt dauerhaft im Eigentum der Gemeinde und steht der Bevölkerung nun wieder zur Verfügung, erklärt der interimistische Bürgermeister Jürgen Hofer.
3: Doszkocél, az UD nem sújthatja a helyi vállalkozásokat. Hans-Peter Doszkocél tartományfőnök a teherforgalmat érintő UD terveit ért heves kritikákra reagálva pontosította az elképzeléseket. Burgenland tartomány úgy tervezi meghatározni a nehézgépjárművekre egyes tartományi utakon bevezetendő úthasználati díjat, hogy az elsősorban a tranzit és kerülőutakon közlekedő teherforgalmat érintse, miközben a helyi gazdaság szereplőit nem terhelné. Az intézkedés célja, hogy kiszűrje azokat a kamionokat, tehergépjárműveket, amelyek elkerülik a már díjköteles magasabb rendű úthálózatot, azaz autóutakat, autópályákat, és emiatt aránytalanul nagy terhet rónak a tartományi utakra, valamint az ott élőkre. Újranyitás előtt a Sopron-Keresztúri Wine Lounge. Sopron-Keresztúr önkormányzata úgy döntött, hogy a térségi vinoték a csődeljárás miatt történt bezárását követően megvásárolja a Vinátriumban működő Wine Lounge berendezéseit. A Wine Lounge már évek óta kedvelt találkozóhelye a borkedvelőknek. A berendezés továbbra is az önkormányzat tulajdonában marad, és most ismét a lakosság rendelkezésére áll, közölte Jürgen Hofer, ideiglenes polgármester.
1: Radio Mora, das Wetter von GIUS 4 Austria.
4: I dalje je oblačno vrijeme, trenutna temperatura je 20 stupnjeva. Danas nas očekuje jedan dan sa promjenjivim vremenskim prilikama. Ponajprije nešto malo oblaka, kiše, potom sunca, potom prema večeri ponovno na oblaka koja sa sobom može donijeti pljuskove. Tijekom cijeloga dana računajte sa samo slabim vjetrom, a temperature rastu danas ponovno do najviše 29 stupnjeva. Aktuell messen wir 20 Grad und es ist bewölkt draußen und erwartet uns heute wechselhaftes Wetter. Anfangs können noch ein paar Regenschauer durchziehen, bevor es wieder sonnig auflockert. Ab dem Nachmittag steigt von Südwesten her die Schauerneigung erneut. Der Wind wird meist nur schwach und die Luft ist oft sehr schwül. Tageshöchsttemperaturen bis 29 Grad.
1: Das mehrsprachige Morgenmagazin.

0: trga u drugom tajednom septembra konačno početi. U marcu je općina Frakanava Dolna Pula za projekt novo oblikovanje dostala nagradu zemlje Baba Beton. Obramba tla, gradišće dijela na preokretu trenda. Aktualni World Wildlife Fund izveštaj o tlu je pokazao, ča se na liže stičenja tla postoji hitna potreboća za djelovanjem u cijeloj Austriji. Gradišće je pogođeno. U nijednoj drugoj saveznoj zemlji je potrošnja tla po glavi stanovnika tako visoka kod u gradišću. Zato postoju historični uzroki. Pozitivno je da je u aktualnom razdoblju kontrole spala svakidanja potrošnja od 1,3 hektarov na 0,6 hektarov. Rezimira zamjenica zemaljskog poglavara Anja Hajda-Valna.
1: Doszkocél az útdíj nem sújthatja a helyi vállalkozásokat. Hans Péter Doszkocél tartományfőnök a teherforgalmat érintő útdíj terveit ért heves kritikákra reagálva pontosította az elképzeléseket. Burgenland tartomány úgy tervezi meghatározni a nehéz gépjárművekre egyes tartományi utakon bevezetendő úthasználati díjat, hogy az elsősorban a tranzit és kerülőutakon közlekedő teherforgalmat érintse, miközben a helyi gazdaság szereplőit nem terhelné. Az intézkedés célja, hogy kiszűrje azokat a kamionok, tehergépjárműveket, amelyek elkerülik a már díjköteles magasabb rendű úthálózatot, azaz autóutakat, autópályákat, és emiatt aránytalanul nagy terhet rónak a tartományi utakra, valamint az ott élőkre. Újranyitás előtt a Sopron-Keresztúri Wine Lounge. Sopron-Keresztúr önkormányzata úgy döntött, hogy a térségi vinotéka csődeljárás miatt történt bezárását követően megvásárolja a Vinátriumban működő Wine Lounge berendezéseit. A Wine Lounge már évek óta kedvelt találkozóhelye a borkedvelőknek. A berendezés továbbra is az önkormányzat tulajdonában marad, és most ismét a lakosság rendelkezésére áll, közölte Jürgen Hofer, ideiglenes polgármester.
2: Radio Mora, das Wetter von GIUS 4 Austria.
3: Vrime za našu regiju.
4: Időjárás jelentés a GIUS 4 Austriától.
5: 10:04 po temperaturi smo stigli do 24 stupnja i nadalje je poluoblačno, ali nazire se sunce. Tako da prije podne još možete računati sa nešto malo oblaka, onda će se dakle pojaviti i sunce i donijeti nam nešto vedrijih, nekoliko vedrijih sati. Kasno popodne možete ponovno očekivati i osobito naveče na oblaku i velika je vjerovatnost ponovno za pljuskove i grmljavinu, uz to i nešto malo slabog do jačega vjetra koji u noći može biti i olujno jak. Temperature danas ponovno u predjelu 30 stupnjeva one najviše vrijednosti, čak 31 ili 32. Trenutno mjerimo 24. Heute können Sie schönes und unbeständiges Wetter erwarten. Ausgedehnte Wolkenfelder wechseln mit sonnigen Phasen. Aktuell ist es so halb sonnig, halb wolkig. Regenschauer gibt es da und dort in der Früh und in den ersten Vormittagsstunden. Danach ist es für längere Zeit im gesamten Burgenland trocken. Am späten Nachmittag und Abend steigt dann wieder die Wahrscheinlichkeit für Schauer und Gewitter. Sehr lebhafter Südwind kommt vorübergehend auf. In der Nacht sind im Nordburgenland stürmische Westwindböen möglich. Die Temperaturen steigen auf 27 bis höchstens 31 oder 32 Grad.
2: Memo, das mehrsprachige Morgenmagazin.
5: Jorekelt del Tucha, dobro jutro, guten Morgen und einen schönen Vormittag bei Radio Mora. Eine neue Stunde im Memo-Magazin hat schon begonnen. Bleiben Sie gut informiert und unterhalten, natürlich mehrsprachig bei Radio Mora. Herzlich willkommen, dobrodošli sa vama, je danas Jelica Saček u programu Uživo našeg većjezičnog Radija Mora. Uskoro slušate kratki pregled novina, ali prije toga malo opuštanja uz glazbu od Creedence Clearwater Revival.

0: Es ist 16 Uhr.
1: Radio Mora. Das Wetter von Gius 4 Austria.
2: Prime sana Schuregiu.
3: Időjárás jelentés a Geosphere Austriától.
4: Der Abend und die bevorstehende Nacht verlaufen wechselhaft mit ein paar Regenschauern sowie einzelnen anfänglichen Gewittern. Der Wind wird schwach bis mäßig, im Norden lebhaft bis stark aus West bis Nordwest. Die Tiefstemperaturen betragen 16 bis 19 Grad. Am Samstag hatten sich vorerst einige Wolkenfelder, die aber kaum Regen bringen. Im Laufe des Nachmittages lässt sich dann immer öfter die Sonne blicken. Recht zäh erwiesen sich die Wolken nur ganz im Süden. Der Wind wird schwach bis mäßig, im Norden zum Teil lebhaft aus West bis Nordwest. Tageshöchsttemperaturen 23 bis 26 Grad. Am Sonntag ist die erste Tageshälfte oft noch trüb. Später gewinnt langsam immer öfter die Sonne die Oberhand. Der Wind kommt schwach nach Norden zu, mitunter mäßig aus Nordwest bis Nord. Die Tiefstemperaturen betragen 15 bis 17 Grad, die Tageshöchsttemperaturen 23 bis 26 Grad. Und aktuelle Wetterereignisse können Sie auch melden unter wettermelden.at. Este és az előttünk álló éjszaka folyamán változékony időnk lesz, előfordulhatnak záporok, valamint kisebb zivatarok is. A gyenge mérsékelt nyugati északnyugati irányú szél északon megélénkül, olykor meg is erősödik. Hajnalra 16-19 fok közé hűl a levegő. Holnap szombaton eleinte még felhős lesz az ég, csapadékra viszont nem nagyon kell számítani. A délután folyamán aztán egyre gyakrabban bukkan elő a nap, a felhőzet tartósabban csak délen maradhat meg. A gyenge mérsékelt nyugati északnyugati szél a tartomány északi részén időnként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 26 fok között alakul. Vasárnap a nap első felében még felhős lesz az ég, később viszont már egyre több napsütésre készülhetünk. Továbbra is északies marad a szél, ami többnyire gyenge, északon viszont mérsékelt erősségű lesz. A hajnali 15 és 17 fokos minimumok után a napi csúcs 23 és 26 fok között várható.
1: Weekend, das mehrsprachige Wochenendmagazin auf Radio Mora.
2: Das war unser Wetter mit meinem Kollegen László Keszei. Aktuális időjárás jelentésünket hallhatták. Kellemes péntek délutánt kívánok Önöknek, kedves Rádió Mora hallgatók. Einen angenehmen Freitagnachmittag wünscht Ihnen Elisabeth Hausmann-Farkas. Hétvégi műsorunk, mint mindig, nagyon változatos. In unserer zweiten Stunde Weekend erwarten Sie weiterhin wieder Neuigkeiten aus dem Bezirk, aus dem Burgenland, Österreich und aus aller Welt. Und es begleitet Sie unsere mehrsprachige Musik ins wohlverdiente Wochenende. Genießen Sie Weekend und bleiben Sie mit uns. Tartsanak velünk!

0: Es ist 17 Uhr.
1: Radio Mora. Das Wetter von Gius 4 Austria.
2: Prime za našu regiju.
3: Időjárás jelentés a Geosphere Austriától.
4: Der Abend und die bevorstehende Nacht verlaufen wechselhaft mit ein paar Regenschauern sowie einzelnen anfänglichen Gewittern. Der Wind wird schwach bis mäßig, im Norden lebhaft bis stark aus West bis Nordwest. Die Tiefstemperaturen betragen 16 bis 19 Grad. Am Samstag hatten sich vorerst einige Wolkenfelder, die aber kaum Regen bringen. Im Laufe des Nachmittages lässt sich dann immer öfter die Sonne blicken. Recht zäh erwiesen sich die Wolken nur ganz im Süden. Der Wind wird schwach bis mäßig, im Norden zum Teil lebhaft aus West bis Nordwest. Tageshöchsttemperaturen 23 bis 26 Grad. Am Sonntag ist die erste Tageshälfte oft noch trüb. Später gewinnt langsam immer öfter die Sonne die Oberhand. Der Wind kommt schwach nach Norden zu, mitunter mäßig aus Nordwest bis Nord. Die Tiefstemperaturen betragen 15 bis 17 Grad, die Tageshöchsttemperaturen 23 bis 26 Grad. Und aktuelle Wetterereignisse können Sie auch melden unter wettermelden.at. Este és az előttünk álló éjszaka folyamán változékony időnk lesz, előfordulhatnak záporok, valamint kisebb zivatarok is. A gyenge mérsékelt nyugati északnyugati irányú szél északon megélénkül, olykor meg is erősödik. Hajnalra 16-19 fok közé hűl a levegő. Holnap szombaton eleinte még felhős lesz az ég, csapadékra viszont nem nagyon kell számítani. A délután folyamán aztán egyre gyakrabban bukkan elő a nap, a felhőzet tartósabban csak délen maradhat meg. A gyenge mérsékelt nyugati északnyugati szél a tartomány északi részén időnként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 26 fok között alakul. Vasárnap a nap első felében még felhős lesz az ég, később viszont már egyre több napsütésre készülhetünk. Továbbra is északies marad a szél, ami többnyire gyenge, északon viszont mérsékelt erősségű lesz. A hajnali 15 és 17 fokos minimumok után a napi csúcs 23 és 26 fok között várható.
1: Weekend, das mehrsprachige Wochenendmagazin auf Radio Mora.
2: Ein herzliches Hallo und einen schönen Freitagnachmittag an alle. Dobrodošli und deltuha. Kellemes péntek délutánt. Örülök, hogy velünk tartanak. Pár perc elmúlt 5 óra, közeleg a hétvége. Es ist knapp nach 17 Uhr und die dritte Stunde unserer Weekend-Sendung hat soeben begonnen. Am Mikrofon Elisabeth Hausmann-Farkas für Sie live aus dem Radio Mora Studio. Das Wetter kam wie immer von meinem Kollegen László Kessei. Nem sokára itt a hétvége, bald schon endgültig Wochenende. Élvezzék többnyelvű hétvégi műsorunkat. Jó szórakozást mindenkinek. Viel Spaß mit Radio Mora.

0: Indul a Daráló, a térség kedvenc hétvége indító műsora. DJ Lacival.
1: Péntek este van és 8 óra, úgyhogy kezdődik a Daráló Radio Show, a térség egyetlen valóban helyi hétvégén indító műsora itt a Rádió Morán. Sziasztok, én Kessler, azaz DJ Laci vagyok, és ma is elhozom nektek a jövő slágereit, a legjobb EDM zenéket és a legtrendibb magyar dalokat. E-mail címünk daralokukacradio-mora.at, illetve facebook.com/darálórádió, itt is megtaláltok minket. Mindjárt jön Ricky és a Litigiamo, majd hallhatjátok a Huntrix Golden című dalát David Guetta remixében. Elsőként azonban már itt is van Passenger Princess. Ez a Headless Lunch a Darálóban.

darálóban most Eliza Rose következik. A brit DJ, zenei producer és énekes 1991-ben született Londonban. 2020-as évek elején kezdte zenei karrierjét, első saját dala 2022-ben jelent meg. Ebben az évben hozta meg neki az átütő sikert a Bóta Baddest of Them All, melyet mi is sokat játszottunk itt a darálóban. Most egy tavalyi dalát hozom el nektek, mely passzol is a mai naphoz. Ez a Weekend itt a kedvenc

Egy olasz DJ páros következik itt a Darálóban, ők Merck and Cremont. A milánói duó 2011 óta aktív, zenei stílusaik pedig a dance, pop dance és EDM. Tavaly Giovanottival is együttműködtek, ebből született meg egy feldolgozás. Ez az Oceanica, itt a Rádió Morán.

Nagyon szépen köszönöm, hogy ma is minket hallgattok. Ez a Daráló Rádió Show itt a Rádió Morán a 98.8-on és a 92.8-on. A mikrofonnál és a keverőpultnál Kessler, azaz DJ Laci. Hogyha tetszik, amit hallottok, akkor nyugodtan írjatok nekünk egy e-mailt a daralo@radio.mora.at e-mail címre, vagy keressétek fel Facebook oldalunkat Daráló Rádió Show néven vagyunk elérhetőek. Menjünk tovább most egy magyar dallal, jön Stronger, Orsi és a Vattánc.

Hardwell érkezik pillanatokon belül itt a Daráló Radio Showban. A holland DJ 1988-ban született, ami pedig a zenéjét illeti, hát, ő az egyik EDM király. Bár már a 2000-es évek eleje óta tevékenykedik, világra szóló sikert a 2010-es évek közepén, a nagy EDM boom idején ért el. Csak hogy pár címet említsek: Arcadia, Countdown, Young Again, Follow Me, Apollo. 2019-ből hozok el most tőle egy dalt, ez a Chase the Sun a Rádió Morgon.

0: Marcival.
1: Egészen pontosan 9 óra van, ami azt jelenti, hogy kezdődik a Daráló második órája itt a Rádió Marán a 98.8-on, a 92.8-on, nem sokára pedig még több frekvencián. Sziasztok, én Kessler, azaz DJ Laci vagyok, és ebben az órában is hozom nektek a jövő slágereit, a legjobb EDM zenéket és a legtrendibb magyar dalokat. E-mail címünk a jó bevált daraló@radio.at, illetve facebook.com/darálórádió, itt is megtaláltok minket. És hogy mivel indítjuk ezt az órát? Már itt is van zene Ausztriából. Jön a Global DJs és a Sex on the Streets. Kellemes rádióhallgatást kívánok továbbra is.

0: live from outer space. Yeah.
1: Eljött az idő, hogy elindítsa a mai mini mixünket, melyben ez ott a négy dalt is hallhattok sorban egymás után, megszakítás nélkül. Elsőként itt van Aina, Sam és az Attract, utána pedig jön Kölsch és a Picasso.

Ez a Daráló itt a Rádió Morán, a 98.80 és a 92.80, a mikrofonnál és a keverőpultnál Kessler, azaz DJ Laci. E-mail címünk továbbra is daraló@mora.at, illetve facebook.com/darálórádió, itt is megtaláltok minket.

Ez volt a Daráló első két órája, most jön a Daráló DJ, utána a Hard Darálót hallhatjátok, éjféltől pedig ismét két régebbi mixem szól majd csak itt a Rádió Morán. Én Kessler vagyok, további kellemes rádióhallgatást kívánok!